0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Csak kiemelten veszélyes helyzetben kapcsolják be a jégkármérséklő rendszert. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen, változékonyabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Júniustól a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre áll hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstioliddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Robbanás történt tegnap a Debreceni Egyetemen. Egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kémia épület felújításakor elektromos zárlat miatt egy úgynevezett robbanásszerű ívkisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek, és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Megbénul ma Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes szerdát kívánok mindenkinek. Június 10-ei borítékot tépjük fel, jó, megnézzük, mi van benne. Hát valamit változik az időjárásunk, hogy a napnak mely szakában dörrend, szakad szét, az majd még szerintem kiderül, bármi is lehet. Holnapra már egy ilyen 10 fokos visszaesést jósolnak. De hát, ugye, manapság már mi a biztos? Az a biztos, ami megtörtént. Remélem, ami eddig megtörtént, az mindenkinél jól sikerült. Szóval június 10-e, hozom majd a történeteket, jó, és persze hozom a zenéket is. Nekem egy kérésem van az utakon, vigyázzunk. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Korlátozás van az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál, és ne felejtjük, hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton.

0: érkezem.
1: Fél héthez értünk. Hírek, információk, egyébként pedig a kézművesség világnapja van. Mert hogy van kézműves világtanács is, és a 64-es alapítás előtt tisztelegve a kulturális örökséget ünneplő globális nap, június 10-e. Kedves kézművesek, hát köszönjük a munkátokat. Na, hírek, információk, aztán megnézzük a rock történelmet is persze, és hírek után is zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem, kinek dolga akad június 10-én, az nem lesz túlságosan megterhelő, fárasztó, és mindenki kellő boldogsággal és nyugodtsággal tud nekivágni ennek a szerdának. Hát, mit jegyeztek fel, krónikásaink? 66. Janis Joplin e napon lépett fel először a Big Brother and the Holding Company énekesnőjeként San Franciscóban. 75, az Eagles megjelentette klasszikussá vált negyedik stúdióalbumát, a One of These Nights-ot. 81-ban, na, csak összejönnek ezek a toldalékok, szóval 81-ben megalakult az Asia, 86-ban Jerry Garcia, Grateful Dead frontembere 5 napos diabéteses kómába esett, ami miatt a zenekar lemondta a turnéját, és 2003-ban megjelenik a The White Stripes kultikus garage rock himnusza, a Seven Nation Army, kislemez formájában az USA-ban. Na, majd még bogarászunk azért cenzúrázott botrányokat, jó? 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani a Jászberényi út szerviz útján, lezárásra a Pesti alsórakparton és korlátozásra az Üllői úton, kifelé a Lilium utcán.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Csak kiemelten veszélyes helyzetben kapcsolják be a jégkármérséklő rendszert. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen, változékonyabb idő jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Júniustól a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre áll hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüsti jodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Robbanás történt tegnap a Debreceni Egyetemen. Egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kémia épület felújításakor elektromos zárlat miatt egy úgynevezett robbanásszerű ívkisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Továbbra is súlyos probléma a kábítószer fogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek, és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Megbénul ma Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM, jó reggelt, kellemetes közlekedést kívánok mindenkinek, és hát kedves Gréták és Margitok, a kezüket csókoljuk. Főnök urat, egy szál virág, kicsi csoki, minden hölgynek kielevet viseli, mosolyt csal az orcájára. Hozom a történeteket, jó meg a zenéket, utakon

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek. No, 71. június 10-e, mit találtam? Red Rocks-i zendülés. Így vonult be a történelembe. Durva balhé Colorado sziklái között. Milyen romantikus leírás. A sztori annyi volt, hogy Jethro Tull éppen ekkor adta ki mérföldkőnek számító lemezét, és Amerikában elképesztően népszerűek voltak. 10 000 fős gyönyörű, természetes sziklafalak közé épített Red Rocks amfiteátrumban. A jegyek már hetekkel korábban elkeltek. Nagyjából 1500-2000 potyázó jegy nélküli hippi érkezett viszont a helyszínre a koncert napján. Sokan közülük békésen leültek a környező sziklákra és a Mount Morrison oldalára, hogy onnan legalább hallgassák a zenét. Egy radikálisabb csoport azonban úgy döntött, hogy bemászik, és elkezdték megmászni a meredek sziklafalakat, és megruhamozták a kordonokat. A rendőrség egy picit túlreagálta a dolgot, brutális módon elárasztották őket, például rendőrkutyákkal, rohamrendőrökkel, helikopterek jelentek meg a sziklák felett, és könnygázgránátokat kezdtek el hajgálni a tömegre. Na, az igazi szélcsavar, mivel a Red Rocks egy nyitott katlan, a felerősödő szél a könnygázt közvetlenül befelé a nézőtérre fújta. És ez a gáz elárasztotta Csóri amúgy jeggyel rendelkező fizető nézőközönséget is, sőt a backstage-et, így a színpadot. Ami elszabadult? Hát az a pokol volt. Úgyhogy jött a kővelhajgálás, üvegelhajgálás, autóborogatás és egyéb tereptárgyak felgyújtogatása. Hát így zajlott ez akkoriban, 1971. június 10-én. Ott a Red Rocks-i sziklák között a Jethro Tull koncerten. Szép álmokat, gyerekek! 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél nyolcig jutottunk, remélem mindenki itt tart. Előrébb nem kell, aki lemaradt, megvárjuk. Most hírek, információk, aztán majd megnézzük, hogy kivel, vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. És persze zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Holnaptól kissé lehűl majd az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek. A rendszámtáblát mintegy 50-en takarták el, hajtották fel vagy tették olvashatatlanná, és majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Intézkedtek még a rendőrök például azért, mert valaki nem adta meg az elsőbséget, átlépte a záróvonalat, nem indexelt, túl gyorsan hajtott. Jó néhányan a járdán kerékpároztak vagy mobiloztak rollerezés közben. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
2: Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Közben Romániában újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket. A népszerű transfogarasi úton egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg. Egy fotózni próbáló portugál házaspár, majd egy 18 éves lány, aki meg akart etetni egy vadállatot. Mindhármukat kórházba vitték. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot mindenkinek, különösen Jánosi Zoénak, aki éppen ma tölti a 15-öt, és van neki egy szerető apukája, akivel egyébként még Metallica koncertre is mennek. Hát ez milyen menő? Zoé, jól öleld meg édesapádat. Megérdemli. Na, apa meg legyél büszke, hogy ilyen remek lányod van. Így van, ez rendjén kérem tisztelettel. És kedves ma születettek, hát lenne itt egy apróság, amivel szerintem el lehet dicsekedni. Janis Joplin legelső fellépése 66. június 10-én San Franciscóban, az Avalon Ballroomban. Janis ugye texasi lányként érkezett a pezsgő San Franciscói hippi szénába, ahol a Big Brother and the Holding Company nevű pszichedelikus rockzenekar éppen énekesnőt keresett. Bár a zenekar tagjai kezdetben nyersebb és instrumentálisabb zenét játszottak, Janis Joplin rekettes, elementáris blues hangja az első közös koncerten teljesen letaglózta a közönséget és magát, a bandát is, és ez a június 10-i este indította Janis Joplint a hírnév felé. Amikor 66. júniusának első napjában megérkezett a próbaterembe, a hippi zenészek teljesen lehidaltak, de nem a tehetségétől, hanem attól, hogy kinéz. Sam Andrew később úgy emlékezett vissza, hogy egyáltalán nem nézett ki hippinek, úgy volt öltözve, mint egy kis texasi vidéki lány. Nem úgy nézett ki, mint egy vagány csaj, hanem pont úgy, mint az anyám. Ez milyen bájos. Azt tudni kell, a Janis korábban finom akusztikus zenét játszott. A Big Brother viszont egy kőkemény, elektromos, fülsiketítően hangos rockzenekar volt. A koncerten nem az történt, hogy Janis azonnal lemosta őket, hanem konkrétan túl kellett ordítania a falatbontó gitárokat. Nem a zenekar halkult le hozzá, hanem Janisnek kellett megtanulnia olyan elemi erővel kiabálni, amitől később reketté és hát védjegyévé vált a hangja. A közönség abszolút vevő volt, hatalmas ováció fogadta a produkciót, de a tagok között még nem volt meg az a szent áhítat, amit a történelemkönyvek hazudnak. Andrew szerint jó volt, de nem az a pillanat volt, hogy te atya úristen, a mennyországba mentünk, megvan Janis Joplin. Egyszerűen csak egy egyenlő szintű jó találkozás volt, ahol Janis kőkeményen felnőtt a feladathoz. Hát így történt ez, kedves ma születettek, 1966. június 10-én. No, 103.9 Rock FM, akkor ünnepeljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Korlátozás van az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál, és ne felejtjük, hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Két nyertese is lett az év kerékpárútja szavazásnak. Betelt a nevezési lista a Balatonátúszás főtávjára. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemeltek ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Micsoda nap lehetett 1967. június 10-e, ma meg 11-e. Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival. Rock történelem egyik legméltatlanul elfeledett, pedig abszolút mérföldkőnek számító eseménye, mert hogy ez volt ugyanis a történelem legelső igazi, nagyszabású rock fesztiválja. Ugye a Monterey Pop Fesztivált, vagy a 69-es Woodstockot emlegetik a műfaj szülőatyaként, a valóság viszont az, hogy a kaliforniai Mount Tamalpais, Marin megye, amfiteátrumában gyűlt össze először a hippi korszak krémje, hogy egy teljes hétvégén át ünnepelje a zenét. Egyébként egy San Franciscói rádióállomás szervezte, és a cél eredetileg nem is a rock történelem átírása volt, hanem egy jótékonysági rendezvény, a jegybevételt a helyi gyermekgondozási központok támogatására szánták. A belépő mindössze $2 került, amiért cserébe a látogatók hát a legnagyobbakat láthatták, a legjobban feltörekvő bandákat. Néhány ezer emberre számítottak, de ahogy az lenni szokott, jöttek 35 000-en. Nehezen volt megközelíthető a hely, meredek hegyoldal, a közlekedés gyakorlatilag azonnal összeomlott. A rendezők ekkor egy zseniális és azóta is másolt logisztikai trükköt vetettek be. Béreltek egy tucatnyi iskolabuszt, Translove Bus Lines-ra kereszteltek, és ezekkel folyamatosan ingyen szállították fel a fesztiválozókat a parkolóból a hegytetőkre. És hogy kik voltak ott? Hát... egy feltörekvő fiatal banda, The Doors. Jim Morrisonék ekkor még épp csak elkezdték meghódítani a slágerlistákat. Aztán Jefferson Airplane, San Francisco abszolút kedvencei, The Birds, csak hogy más ne mondjak. És hát igazából ez volt az a rendezvény, amely megteremtette a modern fesztiválok vizuális és strukturális arculatát, óriási színes szórakoztató sátrakat állítottak fel, mindenhol ruhárusok, füstölők, ékszerek, és hát hatalmas ilyen gömb alakú geodézikus dómokat építettek, amelyeken belül folyékony fénysókat vetítettek a falakra, miközben persze szólt a zene. Hogy miért felejtett el a világ? Hát ez jó kérdés. Leginkább média meg marketing, mert hogy erről a fesztiválról nem készült profi egész estés dokumentumfilm, és nem adtak ki belőle hivatalos koncertlemezt sem, így egyszerűen elfelejtődött. Na, de ez még szerencse, hogy vannak krónikások, akik feljegyzik, meg rádiósok, akik továbbadják, ugye? 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Csak nem 8000-en haltak meg drogtúladagolás miatt tavaly az Unióban. Vasúti sztrájk kezdődött Franciaországban. Változékonyabb időjön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Júniustól a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvaló színűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Robbanás történt tegnap a Debreceni Egyetemen. Egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kémia épület felújításakor elektromos zárlat miatt egy úgynevezett robbanásszerű ívkisülés keletkezett, és az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek, közölte az intézmény. A sérült a kivitelező cég dolgozója, kórházban ápolják, állapota stabil. Továbbra is súlyos probléma a kábítószer fogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Megbénul ma Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Fú, azért ez tényleg durva lehetett. Korábban már megemlítettem, hogy a mai napon 1971-ben volt egy kis botrány Jet Rotálnak Red Rocky koncertjén, tekintettel arra, ugyebár, hogy portyázó hippiket akart a rendőrség könnygázzal, kutyákkal és helikopterekkel szétoszlatni, csak hogy a problémát az okozta, hogy a könnygáz felhőt a szél épp, hogy a koncert irányába fújta, és hát kitört a botrány, elszabadult a pokol. A rendőrség egyébként le akarta záratni az egészet, és megpróbálták megakadályozni, hogy a Jet Rotál egyáltalán oda menjen a színpadhoz. A zenekar viszont egyszerűen áttörte a rendőrségi útblokádot, és a frontember Ian Anderson átlátta, hogy ha 10 000 pánikoló ember egyszerre akar megfordulni és elrohanni a szűk kijáraton, abból tudni, hogy halálos taposás lesz. Úgyhogy gázmaszkot húzott, más források szerint vizes törőközővel az arcán, kifutott a színpadra, és intett a zenekarnak, hogy kezdjék el a sót. A mikrofonba azt üvöltötte a nézőknek, nyugalom, tekerjétek a pólóitokat az arcotok elé, és ne fussatok sehova, játszani fogunk. A zenekar hősiesen a fullasztó gázfelhőben tolta le a koncertet. John Even a billentyűs konkrétan zokogott a gáztól, és alig látta a zongora billentyűket, miközben a fejük felett helikopterek köröztek, és reflektorokkal pásztázták a tömeget. A koncertet végül letolták, hát a csata utáni mérleg súlyos volt, 28 embert szállítottak kórházba, súlyos sérülésekkel, gázmérgezéssel, köztük egyébként rendőröket, meg csecsemőket, 20 embert letartóztattak. Denver akkori polgármestere, William McNichols annyira begorrobult a balhétól, hogy kijelentette, amíg ő a polgármester, a Red Rocksban nem lesz többé rockzene. Hivatalosan 5 éves teljes tilalmat vezettek be a helyszínen. Hát így volt ez 71-ben, június 10-én, amikor a rendőrség egy picit túlreagálta az eseményt. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani a Jászberényi út szerviz útján, lezárásra a Pesti alsórakparton és korlátozásra az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
2: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Autódarú, Kósvéber!
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4.

0: Irány a pizzami.hu.
1: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
3: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Kiemelt szempont a klímatudatosság a Virágos Magyarország versenyen. Három turistát is medve támadott meg Romániában. Holnaptól kissé lehűl az idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek. A rendszámtáblát mintegy 50-en takarták el, hajtották fel vagy tették olvashatatlanná, és majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Intézkedtek még a rendőrök például azért, mert valaki nem adta meg az elsőbséget, átlépte a záróvonalat, nem indexelt, túl gyorsan hajtott. Jó néhányan a járdán kerékpároztak vagy mobiloztak rollerezés közben. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
7: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
6: Barna medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Közben Romániában újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket. A népszerű transfogarasi úton egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg. Egy fotózni próbáló portugál házaspár, majd egy 18 éves lány, aki meg akart etetni egy vadállatot. Mindhármukat kórházba vitték. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pénteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. smartsportexpo.hu.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.

0: a pizzami.hu. Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
1: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Lóerők éjszakája, június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája, június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbot és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
6: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
9: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Két nyertese is lett az év kerékpár útja szavazásnak. Betelt a nevezési lista a Balatonátúszás főtávjára. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
11: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
10: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a Tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balatonátúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között. Napközben a gomoly felhők mellett általában napos idő várható, de jöhetnek záporok, zivatarok is, főleg a Dunától keletre. Estétől már a Dunántúlon is egyre több felé kezdhet rá az eső. Délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak. A levegő 27-34 fokig melegszik. Budapesten 30 fok lehet. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, hajnalban 10-19, délután 20-27 fokot mérhetünk.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Ív vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, na azt a mindenit, hát megint szerda van, hölgyeim és uraim, megint itt a hétközepe, és ugye már a múltkor mondtam, hogy ugye a hétközepén szokott így átbillenni a hétvége felé a mérleg, és aztán innentől már várhatjuk, de hát még azért nagyon, de nagyon sok fantasztikus rockzene van előttünk. Most például a Rainbow együttes felvétele, az I Surrender, amely 1981-ben jelent meg a Difficult to Cure című albumon, és a zenekar pályafutásának egyik legnagyobb slágerévé vált. Érdekessége, hogy a dal korai demo változatát még az előző énekes Graham Bonnet rögzítette. Bonnet

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93 Rock FM, és folytatjuk az Aerosmith-szel, hát akiről már mindenki tudja, de tényleg már mindenki, hogy Steven Tyler egészségügyi állapota miatt, konkrétan hangszálsérülése miatt kellett leállítani még 2023-ban a Peace Out nevezetű búcsúturnéjukat, aztán próbálták 2024-re áttolni, nem sikerült, és aztán azt mondták, hogy nem fognak színpadra állni soha többet, de azt fontos megemlíteni, hogy az Aerosmith nem osztott fel, mert hogy mindenki elkezdett csodálkozni, hogy itt-ott-tamott azért ők fellépnek, és kiadtak egy új EP-t is, One More Time címmel, amely hatalmas sikert aratott a fiatal rockerrel, Youngblooddal. Joe Perry gitáros többször hangsúlyozta, hogy bár a nagyszabású koncertek jelenleg nem szerepelnek a tervek között, a zenekar nyitott különböző kreatív projektekre és új együttműködésekre, és ez az EP is mutatja, hogy a több mint 50 éve működő zenekar továbbra is keresi az inspirációkat és a kapcsolatot a fiatalabb generációkkal, ami nagyon dicséretes, hát álljanak oda valaki mögé, akit esetleg fel akarnak lendíteni, nem? Aerosmith.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, ma Lenny Kravitz folytatja, aki ugye tavaly előtt volt nálunk július 31-én, és rá két évre visszatér hozzánk, mégpedig idén, augusztus 2-án fog fellépni, mégpedig a Budapest Arénában. Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy az a júliusi koncert, az a tavaly előtti júliusi koncert, az egy örökélmény lesz, mert hogy Lenny Kravitz valami olyan elképesztő teljesítmény nyújtott a színpadon, hogy azt már jellemezni sem lehet. Mi ezt egyébként elvárjuk tőle, aztán utána ugye ő jött-ment a világban, és még mindig nem állt le, úgyhogy ennek keretein belül jön hozzánk. Hát tulajdonképpen életének ezt az időszakát ő csak reneszánsznak nevezte el, azaz a világra szóló siker és a kreatív újjászületés időszakának. Hát azért időről időre egy művész gondolom megél egy-két ilyen időszakot, mint ahogy Lenny Kravitz is állandóan ebben van, véleményem szerint. A most következő dalért is kapott egy jó Grammy-díjat, hát sokért kapott. Ez az American Woman.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a szerdai Rock Derölt. Hát bizony már szerda van, ebben aztán nyugodtan megegyezhetünk. És ezen a szerdán is a legjobb rockzenék szólnak, ha valaki dolgozik jó munkát, ha úton van jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Hát itt több dolog is van, aminek nagyon, de nagyon örülünk. Például az, hogy június 11-én csütörtökön kezdődik a foci VB, már azoknak, akik szeretik a focit, és szerintem a focit mindenki szereti. És aztán jön 11-én hozzánk a Metallica is, úgyhogy azért eléggé teli vagyunk itt programokkal. No, pláne a Bon Jovi is, hát ők még tavaly bejelentették, hogy turnézni fognak idén, mégpedig júliusban 4 koncertet adnak majd a New York-i Madison Square Gardenben, nyár végén egy-egy stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, és szeptember 4-én a londoni Wembley stadionban zárul a menet. Talán ezek olyan fajta kvázi idézőres próbakoncertek, hogy bírják-e az iramot, és talán elindulnak egy rendes koncertkörútra is. Ez a Bon Jovi és az I'll Be There For You.

103.9 Rock FM, és folytatjuk Rob Zombie egyik legnagyobb slágerével, ami Hellbilly Deluxe című lemezéről jött 1998-ban, miután a White Zombie leállt, és Zombie szólóban kezdett el egy új korszakot, ez pedig ugye nem más, mint a Dragula. A hangzás egy brutál keverék, heavy metal, elektronika, horror filmes világ totál egyedi, és pont ettől lett ez egy cool dal. A cím sem véletlen, a Dragula a The Monsters sorozatból jön, ahol Dracula nagypapa versenyautóját hívták így, sőt, a dal kezdősora is egy régi horrorfilmből van átemelve. Zombi, hogy ilyen szépen magyarul mondjam, Zombi konkrétan filmrajongásból építette fel az egész világát, a legdurvább rész pedig, hogy ez a szám majdnem lemaradt a lemezről, mert az utolsók között készült el, aztán mégis az első kis lemez lett, és hatalmasat robbant, listák, több százezres eladás, MTV szétszedés, és ha ez nem elég, felbukkant a Matrix világában is, meg rengeteg játékban és filmben igazi popkult ikondalról beszélgetünk. Rob Zombie, Dracula.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Kiss, akik ugye 2023-ban visszavonultak, hát jó, visszavonultak, úgy vonultak vissza egyébként, itt is voltak Magyarországon a visszavonulós turnéjukkal, hogy Gene Simmons kimondta, hogy a Kiss klasszikus minkben és jelmezekben nem fog többé színpadra állni, jó. De hát anélkül meg viszont megteheti, hát így kellett csinálni, hölgyeim és uraim, és pont ezért fognak majd maszk nélküli koncerteket rendezni, mégpedig Landlocked in Vegas címmel, majd Las Vegasban nyilvánvalóan november 13-a és 15-e között, aztán közben készül a Kiss Avatar Show, amely majd állítólag 2028-ban jön, szóval azért ugye a fiúk nem pihengetnek, nem lehet róluk azt mondani, hogy most úgy hátradőlnek és élvezik az életet, hanem élvezik még mindig a színpadot, ami egyébként nagyon durván nekik való, hát hogyha vitálisak, ha éreznek magukban energiát, akkor miért ne? Hát sok szerencsét ehhez, Kiss Forever!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, és ez pedig a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, és már délután folytatjuk, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok. Hát az időjárásról nem beszélünk, beszélünk viszont a legjobbakról, már a rock zenében a legjobbakról, és egyébként hallhatja ezt mindenki akár az egész világban, mert hogy online streamen is ott vagyunk, www.rockradio.hu, és akkor nyugodtan lehet bennünket így hallgatgatni. Hát érdemes annál is inkább, mert hogy most Ozzy Osbourne érkezik, akit a Brit Gálán posztumusz életműdíjjal tüntettek ki, a ceremóniát pedig Robbie Williams zárta, aki Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clafetos és Zakk Wylde társaságában egy éjszakára a banda frontembere lett, és előadta ezzel az illusztris társasággal a No More Tears című felvételt. Hát innen is puszi Robbie Williamsnek, mi viszont az eredetit preferáljuk, de azt nagyon. Ez Ozzy Osbourne és a No More Tears.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, amelynek okán reggelente gyakran alakul ki torlódás. Budapest felé, és szintén az M6-os a 18-as kilométernél lévő Érd északi iparterület csomópontot átépíti, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, a 4-es főúton Becsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik, és a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és itt a jó Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, hát mai divatos szóval élve nem akármilyen kollab érkezik most, mert hogy az Under Pressure a rock történelem egyik legikonikusabb együttműködése, a Queen és David Bowie 1981-ben kiadott közös dala, amely azonnal klasszikussá vált. A kislemez az Egyesült Királyságban rögtön az első helyig jutott, és a mai napig a két előadó egyik legfontosabb szerzeményeként tartják számon. A dal megszületése szinte véletlennek köszönhető. A Queen a svájci Montreux-ben dolgozott a Hot Space album anyagán, amikor David Bowie is a közelben tartózkodott, meghívták a stúdióba, az alkalmi találkozásból pedig egy egész éjszakás zenélés lett. Az eredeti ötlet egy félkész Queen dal volt, amelyet még Feel Like címen kezdtek el írni. Bowie érkezése után azonban teljesen új irányt vett a projekt, de ezen egyáltalán nem csodálkozunk, hát hiszen az Under Pressure-t számos kritikus minden idők egyik legjobb dalának nevezte. Nem csak a Queen és David Bowie pályafutásának egyik csúcspontja, hanem annak bizonyítéka is, hogy két hatalmas egyéniség találkozásából néha valódi zenei csoda születik, és talán ez a dal legfontosabb üzenete, a nyomás mindenkit elér, de a szeretet és az emberség mindig erősebb lehet nála. Ez a Queen, David Bowie és az Under Pressure.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Pedig itt a rock délelőtt, még pedig a szerdai rock délelőtt, hát igen, már szerda van, és akkor innentől már ugye átbillen a hét, csütörtök, péntek, és fantasztikus, mert már a hétvégét várhatjuk, de még azért ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy egy óra múlt, és akkor mindenkinek kellemes szerda délután, online streamen is ott vagyunk, ám www.rockradio.hu, és egyébként meg hát nem sokára itt a futball világbajnokság, valamint a Metallica érkezik Budapestre, pont egy napon, csütörtökön, azaz június 11-én, úgyhogy lesz itt program, meg hát van is, hát hiszen meg kell hallgatnunk a Lynyrd Skynyrd dalát, amely 1974-ben jelent meg, nyilván a Sweet Home Alabamáról beszélek, és igazából ez a szám válasz volt Neil Young Southern Man és Alabama című dalaira, mert a zenekar szerint azok túl keményen bírálták Amerika déli államait, hát hogy mi a háttérsztori, most már azt is tudjuk, és azt is, hogy nekünk meg csak úgy, egyszerűen tetszik, imádjuk. Ez a Lynyrd Skynyrd és a Sweet Home Alabama.

93 Rock FM és Bryan Adams érkezik, aki érkezik, hölgyeim és uraim, amit mondtam, az énekes dalszerző Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Bryan Adams Magyarországra érkezik, rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar, 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csak nem 5 évtizede tartó karrierje során, több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, és az is biztos, hogy ugyanezzel az energiával fogja ezt a koncertet, ezt a bizonyos magyarországi koncertet is abszolválni. Most viszont egyik legszebb power balladája érkezik, ez a Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103 9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki, a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a munka csomóponti zárással nem jár. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Plusz 36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámon ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és egy jó Slayer, az mindig jó, ez a Raining Blood.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal! Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László arénában. Smartsportexpo.hu. Lóerő készakája, június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerő készakája, június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93 FM, na Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a szerdai Rock délelőtt, hát robogunk megállíthatatlanul a hétvége felé, de hát azért itt van még a hétvége előtt kettő olyan dátum, helyesebben egy, na majd mindjárt kifejtem, ami nagyon-nagyon fontos, a csütörtök 11-e, a foci VB szempontjából is nagyon fontos, a rockrajongóknak meg abban az embondban, hogy a Metallica akkor érkezik meg Magyarországra, és ad két koncertet 11-én és 13-án, ezt ugye senki nem felejtett el, de mi most a Clash dalát fogjuk meghallgatni egy kis kitérő után, a Should I Stay or Should I Go-t, amelynek az az érdekessége, hogy alapvetően egy Farmer reklámnak köszönhette azt, hogy igazán ütős, hatalmas nagy sláger lett belőle, egy Levi's Farmer reklámnak, annak idején 82-ben jelent meg eredetileg, aztán 10 évvel később lett sláger, és most is slágeré vált a Stranger Things című sorozatnak köszönhetően, úgyhogy ha valamelyik dal sláger státuszra van ítélve, akkor az ez. Clash, Should I Stay or Should I Go?

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM. Na azt mondja, hogy csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, zápor, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Hát azért ez még jó. És ami még jó, hogy jön a Metallica, csütörtök, június 11-e, Puskás Aréna, hát ez már tényleg nem tudom többször elmondani, Metallica, Henderson Man.

93 Rock FM. Na, ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal, és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Hát holnap, csütörtökön, azaz kispénteken, már hétvégi hangulatban, egy jóféle rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok. Ez pedig itt a White Snake és a Give Me All Your Love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Szemét
4: levittem.
3: Villany
4: befizettem.
3: Klíma
4: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Autódarú, Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
8: Ha több fronton kell helytállnod,
9: le kell adni a prezentációt.
8: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
10: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a legnagyobb igazság, hogy a kánikula nem tágít, addig-addig fenyegetnek bennünket a különböző viharokkal, csicsattal, dirdurral, felhőszakadással, jégesővel nem, de hidegfronttal is, meg kisebb záporokkal, zivatarokkal, hogy eddig nem nagyon akart jönni Budapest és vonzás körzete térségébe. Állítólag a szerda délután és a szerda este az, amikor az esőzés még átnyúlik majd csütörtök hajnalra, illetve csütörtök reggelre is, a hidegfront pedig a 30 fok körüli értékekből 22-24-et csinál. Kellemes délutánt, Klamoncsek Krisztián vagyok, utána megint javul az időjárás, hogyha valaki a hétvégén szabadtéri programot tervez, pici esővel számoljon, de 25-26 fokkal mindenféleképpen. Ezek szerintem jó hírek. Jövő hét elején pedig megint vissza akar jönni a kánikula, kezdetben 27 fokkal, aztán hét közepére 33-34 fokkal, de ne szaladjunk ennyire előre. Deep Purple, Smoke on the Water a Rock FM-en most.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy kamion korábban defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött. Ezért a Budapest felé tartó átterelt sávot lezárták. Mindkét irányban csak egy-egy sáv halad, Bicske térségében torlódik a forgalom. Budapesten baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban, illetve félpályás lezárás van a második kerületben a Bimbó úton, tegnap késő délután óta. Lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, továbbra is hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Kőrösi Csoma Sándor úton, és van egy sávlezárás a Jászberényi út szervíz útján. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: way to heaven.
1: Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kerestem mindenféle leírásban, hogy az Aerosmith mennyire volt hard rockos. Hát a 70-es években mindenféleképpen, vagy legalábbis, hogyha nem 100%-osan benne volt a zenéjükben. A hivatalos jellemzések azt írják, hogy a zenekar hagyományos rhythm and blues alapú rockot játszik, de hosszas pályafutásuk alatt több stílus is felbukkant a zenéjükben. Míg a korai érát a rhythm and blues és a blues alapú hard rock jellemezte, addig a 80-as években már például poposabb felhanggal is megszólaltak. Hát persze ezt hívjuk a 80-as években populáris rocknak, vagy dallamos rocknak a hard rock mellett, mert hogy a hard rock heavy metal egyébként meg akkor élte a fénykorát, soha egyik évtizedben sem volt jobb a kimondott hard rock és a heavy metal, vagy a kettő együtt, mint a 80-as években. A sok stílusváltás ellenére is meg tudták őrizni sajátos arculatukat, és számos későbbi rock együttesnek jelentettek inspirációs forrást. Na, akkor ezek után az igazi hard rock heavy metal, ráadásul Magyarországról a csapat neve Ossi.

Rock FM. Szerdai rock délután csak és a legjobbakkal, hát azt nem lehet mondani Alice Cooperre, hogy bármelyik évtizedben ő úgy jött volna, mint a kölykök a hátsó udvarból, mert hogy óriási sztár volt már saját rock műfajában a 70-es években, aztán a 80-as években valahogy nem ment a szekér 1989-ig, akkor meg visszajött úgy, mint senki. Alice Cooper a folytatás 16 óra után a pályafutás legnagyobb slágerével.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a Szerdai Rock délután, aki eddig örült annak, hogy kánikula van és napsütés, és úgysem lesz ebből a szerdából semmi olyan borultság, mint amit mondtak, meg pláne az esős időjárás, meg akár még felhőszakadás is lehet belőle, hát az most lehet, hogy megváltoztatta a véleményét 16 óra tájékán, vagy 16 óra után, persze úgyis óráról órára megbeszéljük az aktuális helyzetet, de a várható időjárás az minden lesz, csak szép nem. Inkább csúnya. Kellemes délután, Klomoncsek Krisztián vagyok, vissza Alice Cooperhöz és a Poisonhoz. Nem fért bele 1989-ben a top 40 év slágerei közé, mert hogy olyan erősebb rockok voltak, mint a Sheriff és a When I'm With You 1989-ben, Bon Jovi és a Born to Be My Baby, vagy a Bad English és a When I See You Smile. Ezen kívül persze még a legerősebb rockok között olyanok, mint a Mike and the Mechanics, a The Living Years-el az év egyik legütősebb rockballadája, és ami nem rockballada volt, Richard Marx majdnem legnagyobb slágere a Satisfied, miközben előtte meg a lassú, előtte és utána is a lassú balladákkal óriási sikereket aratott. 1988-ban Richard Marx azt énekelte, hogy Hold On To The Nights, és még ugyanebben az évben, 1989-ben, amikor Alice Cooper a Poisoned, az Európában is bombasztikus sikernek számító Right Here Waiting című dalt. Útinform legfrissebb, az M1-M7 közös szakaszán a főváros irányába baleset történt, a 8-as kilométer Budaörs térségében a sérült járművek a belső sávokat foglalják el, torlódás alakult ki, és amit korábban is mondtam már, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött, ezért a Budapest felé tartó átterelt sávot lezárták, mindkét irányban csak egy-egy sáv halad, Bicske térségében legalább egy órája torlódik a forgalom. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

aljas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM, filmek, mert hogy a legtöbb dalt valami filmhez lehet kötni. Na jó, nem mindegyiket, de azért a filmslágerek évtizedek óta itt vannak a fejünkben, a fülünkben, és hogyha azt mondom, hogy George Thorogood és a Bad to the Bone, akkor ebből a címből, ebből az előadóból nem biztos, hogy mindenki azonnal tudja, de a dalt meghalva, hiszen az elmúlt percekben hallgattuk ezt, akár még az országúti diszkóval is össze lehet kötni. 80-as évek vége és Patrick Swayze egyik legjobb főszerepe, ahol pozitív hőst játszik és lepofozza azt, aki rosszalkodik a filmben. Hát a 80-as évek akciófilmjei, verekedős filmjei, meg néha van benne egy kicsit túltolt erőszak is, de ettől függetlenül szerettük az alakítását, szerettük a játékát, szerettük a filmet a betétzenékkel. Jeff Healey és a zenekar játssza azon a bizonyos éjszakai szórakozó helyen a legjobb slágereket, ezt is. És ha már filmek, szerelem első vérig, ez a film és ez a dal cím is Demjén Ferencének el a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a második kerületben a Bimbó úton, lezárás van a tizedik kerületben a Sörgyár utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és továbbra is időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton, illetve sávlezárás van a Jászberényi út szerviz útján újra. Félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál, szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, és van egy korlátozás az Üllői úton kifelé. Sávlezárások a fővárosban a 4. kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében és a 10. kerületben a Fehér úton, és van két lezárás a 6. kerületben a Szív utcában, illetve a 2. kerületben a Széher úton, és egyirányúsítások még a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: FM.
1: Szerdai rock délután csak is a legjobbakkal. Ma valahogy úgy esett, hogy nagyon-nagyon sokszor szóba kerül a 80-as évek hard rock, heavy metal, Winger és a Headed for a Heartbreak a 80-as évek végéről, és a 80-as évek majdnem elejéről a Twisted Sister és minden idők egyik legnagyobb slágere az évtizedből ebben a műfajban. We're not gonna take it. Ugorjunk a 90-es évekbe, 17 óra után. Kellemes délutánt kívánok, Klovoncse Krisztián vagyok. Elég, ha annyit mondok, hogy Spin Doctors. Just go ahead now, and if you like to tell me, baby, just go ahead now.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőterem.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
7: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM és a szerdai rock délután. Időről időre tartja magát a napsütés, most már komolyan utána néztem az időjárás változásának, már csak azért is, mert hogy az előrejelzések mindenfélét mondanak, de nem a mai napra, mert ez már a változás. Hát a változás az lenne, hogy jön az eső, méghozzá hideg fronttal, és még széllel is, és a szeles napok kitartanak a következő napokban is, és ez az a hideg front, ami szerdán jön, és a 29-30 fokos kánikulai csúcsból csinál holnapra és holnap utára 22-24-et, hogy aztán hétvégén megint 25-26 fok legyen, szóval a nyárias jellegtől nem búcsúzunk el, csak a kánikulától. Kellemes délután, Klamancsek Krisztián vagyok. Útinform legfrissebb, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött. Mondom ezt már órák óta, a sávzárás közben megszűnt, azonban a torlódás továbbra is jelentős mindkét irányban. Budapesten a következőkre kell figyelni, van egy félpályás lezárás a második kerületben a Bimbó úton, lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Kőrösi Csoma Sándor úton, és sávlezárás a Jászberényi út szervíz útján. Jó utat, balesetmentes közlekedés.

103.9 Rock FM, Def Leppard és az Animal a folytatásban. Mit is lehet mondani erre a dalra? Nem biztos, hogy ez volt a legélesebb kés a fiókban, de nem nagyon teszünk különbséget. Hát persze szuperslágerek mindig vannak, ez éppen nem volt az. A Def Leppard Hysteria 1987-es albumáról máig az együttes legnagyobb példányban elkelt lemeze, legnépszerűbb lemeze, több mint 20 millió példányban fogyott, és összesen 6 slágert hozott ennek a bizonyos angol hard rock heavy metal csapatnak. Az album ráadásul listavezető volt mind a Billboard amerikai albumlistán és a brit albumlistán is. A címet Rick Allen dobos találta ki autóbalesete során átélt élményei kapcsán. Egyébként 3 évig készült a Hysteria, 1983-ban jelent meg az előző, a Pyromania, és több esemény is nehezítette az új album létrejöttét. Ilyen volt például Rick Allen 1984. december 31-i autóbalesete, ahol a fél karját elveszítette, és ugye más együttesek megváltak volna a dobostól. Régi történet ez már, szerintem mindenki ismeri, de a Def Leppard tagjai úgy döntöttek, hogy inkább speciális dobfelszerelést vásárolnak neki méregdrágán, és ő marad, már pedig erőszakkal is, fél karral is a Def Leppard dobosa. Az album megjelenését követően egy könyv jelent meg, mely a rögzítés nehézségeit mutatja be. És ha már szuperslágerek, akkor persze a Love Bites amerikai listavezető, ez átnyúlik 1988-ra, minden idők legjobbjának számító Pour Some Sugar on Me, mert hogy ezt évtizedekkel később is elővették a Mindörökké Rock, vagyis Rock of Ages című filmhez, aztán sláger volt még az Armageddonit, és nem utolsó sorban a címadó Hysteria is, ahogy persze az Animal is, így a Def Leppard most a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a második kerületben a Bimbó úton, lezárás van a tizedik kerületben a Sörgyár utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és továbbra is időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton, illetve sávlezárás van a Jászberényi út szervíz útján újra. Félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál, szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, és van egy korlátozás az Üllői úton kifelé. Sávlezárások a fővárosban a negyedik kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében és a tizedik kerületben a Fehér úton, és van két lezárás a hatodik kerületben a Szív utcában, illetve a második kerületben a Széher úton, és egyirányúsítások még a hatodik kerületben a Nagymező utcában és a tizenegyedik kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Ennél szebben szerintem egyik dalt sem énekelte Joey Tempest, ezért is lett az egyik legnagyobb sláger a Europe-tól a Carrie. Ha sorrendet kellene felállítani, akkor a mindent vivő végső visszaszámlálás, és a második helyen szorosan ez a dal. Szerdai rock délután csak is a legjobbakkal. Klamoncsa Krisztián vagyok, a napsütésből borultság lesz, a borultságból este, illetve éjszaka eső várható a legtöbb helyen. Részletek 18 óra után, és a Sweet, és a Baron Blitz.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

with a wink of her eye.

103.9 Szók FM, a szert a borultságot hoz, és ennél még jóval többet, záporokat, zivatarokat kora este, késő este, illetve az éjszaka folyamán. Az esőzés és a némileg intenzív csapadék átnyúlhat még csütörtök reggelre is. Ezzel kapcsolatosan a hidegfront is jön némi széllel, és a hőmérsékleti értékek ennek hatására csütörtökre és péntekre már csak 22-24 fok körül alakulnak. Mérséklődik a hajnali felmelegedés is, a kezdeti 16-17 fokról már csak 13 fokra. Hétvégére sem biztos, hogy megnyugszik az időjárás, de emelkednek a hőmérsékleti értékek, záporok és zivatarok előfordulhatnak hétvégén, de a nyárias jelleg visszajön 25-26 fokkal, és a hajnali felmelegedés is növekszik 15-17 fokkal. A jövő héten a távlati előrejelzések szerint a hét elején még nem lesz kánikula, a hét közepén azonban 30-33 fok jöhet.

103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, nagyon rövid jellemzés következik. A Metallica a 80-as években még thrash metalt játszott, és aztán beléptek a mainstreambe a 80-as évek elmúltával. A 90-es évek elején egy csomó rajongót elveszítettek, de még többen jöttek, akik rajongók lettek, mert ugye a Metallica teljesen más húrokat pengetett a 90-es években már a szó szoros értelmében. És ha a 80-as években nincs thrash metal, akkor idehaza mi van? Lord és a Vándor, minden idők egyik legnagyobb slágere.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a második kerületben a Bimbó úton, lezárás van a tizedik kerületben a Sörgyár utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton, és továbbra is időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton, illetve sávlezárás van a Jászberényi út szervíz útján újra. Félpályás lezárás van a harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál, szakaszos és időszakos sávlezárás van a Kerepesi úton, és van egy korlátozás az Üllői úton kifelé. Sávlezárások a fővárosban a negyedik kerületben az Árpád úton, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében és a tizedik kerületben a Fehér úton, és van két lezárás a hatodik kerületben a Szív utcában, illetve a második kerületben a Széher úton, és egyirányúsítások még a hatodik kerületben a Nagymező utcában és a tizenegyedik kerületben a Neszmélyi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten félpályás lezárás van a második kerületben a Bimbó úton, lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM a szerda borultságot hoz, és ennél még jóval többet, záporokat, zivatarokat kora este, késő este, illetve az éjszaka folyamán. Az esőzés és a némileg intenzív csapadék átnyúlhat még csütörtök reggelre is. Ezzel kapcsolatosan a hidegfront is jön, némi széllel, és a hőmérsékleti értékek ennek hatására csütörtökre és péntekre már csak 22-24 fok körül alakulnak. Mérséklődik a hajnali felmelegedés is, a kezdeti 16-17 fokról már csak 13 fokra. Hétvégére sem biztos, hogy megnyugszik az időjárás, de emelkednek a hőmérsékleti értékek, záporok és zivatarok előfordulhatnak hétvégén, de a nyárias jelleg visszajön 25-26 fokkal, és a hajnali felmelegedés is növekszik 15-17 fokkal. A jövő héten a távlati előrejelzések szerint a hét elején még nem lesz kánikula, a hét közepén azonban 30-33 fok jöhet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM találós kérdés következik. Jött, látott és győzött, és 81 éves, mert hogy itt volt Budapesten koncertezni az elmúlt hetekben. Persze, hogy Eric Claptonról van szó. A 70-es években többek között a csapatát úgy hívták, hogy Derek and the Dominoes. És minden idők egyik legnagyobb slágere a Layla, amiből aztán Unplugged változat is készült, majdnem 20 évvel később, a 90-es évek elején. És akkor már Eric Clapton egyedül énekelte, ráadásul bedugaszolás nélkül. Elektromos erősítés nélkül. Bődi Szili jön, és ő a műsorvezető most 8 órától. Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Jó estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól Tornanádaskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra, fiú!

Szaszoljon, ez itt a Rák Döná, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, és ma van az év 161. napja, így június 10-én, és még 204 nap van hátra. A mai napon leginkább a Margitok ünnepelnek, úgyhogy az Isten éltesse őket, és hát ezen a napon tartják az Élelmiszerbiztonsági Világnapot, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az egészséges táplálkozás az alapja a hosszú életnek, már abban az esetben, hogyha igény van rá. Márpedig ezt jobb, ha nem a hűtő hátsó sarkából tanuljuk meg.

103.9 Rock FM. No, hát akkor lássuk ki a ma született bárányunk, mert hogy 1895-ben a mai napon született Hattie McDaniel, aki első afroamerikai színésznőként kapott Oscar-díjat az Elfújta a szél Mami szerepéért. A díjat 1940-ben vehette át, de a szegregáció miatt még a gálán is külön asztalhoz ültették. A tehetség viszont mindig áttöri a korlátokat.

103.9 Rock FM, gyerekek, ma lenne 102 éves Judy Garland, aki 1922-ben ezen a napon született. Minden idők egyik legikonikusabb hollywoodi énekes és színésznője lett ő belőle. A Somewhere Over the Rainbow nem csak hanggal, hanem reménnyel is megtöltötte a világot. Élete egy igazi nagy hullámvasút volt, de öröksége még a mai

103.9 Rock FM, lássuk a ma született bárányukat, ő nem más, mint Vincent Vaughn, színész és producer, aki legismertebb a vígjátékokban való szerepléséről, ma például 55. születésnapját ünnepli. Vincent Vaughn általában vígjátékokban játszik, azért ezt ne felejtsük el, és ezt tudatosan választja. Tehát ő nagyon fontos, hogy ő vígjátékokban akar szerepelni, és mindig pozitív hőst akar alakítani. Állítólag ez nála egy tök tudatos dolog. A fiatalok körében ezért is ismert ennyire, és közkedvelt, mivel szinte mindig pozitív és szórakoztató szerepeket vállal. Nagyon okos.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Gyerekek, ha megérte volna, akkor Edvard Grieg a mai napon lenne 182 éves. A norvég zeneszerző 1843-ban született ezen a napon. A Peer Gynt Suite benne a reggeli hangulat minden zenekedvelő szívébe bekúszott már, azt gondolom. Edvard Grieg úgy hozott norvég népi hangzásokat a klasszikus zenébe, hogy közben az egész világot meghódította.

103.9 Rock FM. 1958. június 10-én mutatták be Alfred Hitchcock Szédülés című pszichotrillerét. Bár eleinte nem aratott zajos sikert, ma már minden idők egyik legjobb filmjeként tartják számon. Hitchcock ebben a filmben csúcsra járatta a manipuláció és a feszültség művészetét.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. No hát, nem tudom, tudjátok-e, de ma van a modern béke világnapja. Hát, hogy milyen is ez, azt mindjárt elmondom. Bár kevésbé ismert, de június 10-én tartják a modern béke világnapját, annak emlékére, hogy 1963-ban ezen a napon John F. Kennedy történelmi beszédet mondott a békéről az amerikai egyetemen. A világ békéje nem lehet a félelem egyensúlya, üzente a hidegháború közepén. Hát köszönjük!

103.9 Rock FM, 119 éve született a modern időmérés atya. 1906. június 10-én született meg Ernst Öpik, észt csillagász, aki elsőként vázolta fel a naprendszer peremén található Öpik-féle felhőt, ahonnan az üstökösök származnak. Ha a nyári csillaghullásokat nézed, hát akkor egy kicsit jusson eszünkbe az, hogy egy picit ezt talán Öpiknek is köszönhetjük.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, 85 éve hunyt el Bartók Béla édesanyja 1939. június 10-én. Őt úgy hívták, hogy Voigt Paula, és aki döntő szerepet játszott fia zenei fejlődésében. Zongora tanárnőként már korán felismerte Béla tehetségét, és a nehéz időkben is mindent megtett, hogy a fia tovább tanulhasson. Egyes visszaemlékezések szerint Bartók különösen erős érzelmi kötődést tápolt vele, nélküle talán másként alakult volna a magyar zenetörténete is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, 85 éve hunyt el Bartók Béla édesanyja 1939. június 10-én. Őt úgy hívták, hogy Voigt Paula, és aki döntő szerepet játszott fia zenei fejlődésében. Zongora tanárnőként már korán felismerte Béla tehetségét, és a nehéz időkben is mindent megtett, hogy a fia tovább tanulhasson. Egyes visszaemlékezések szerint Bartók különösen erős érzelmi kötődést ápolt vele, nélküle talán másként alakult volna a magyar zenetörténete is.

93.9 Rock FM, 1955 írunk, amikor június 10-én leteszik az akkori Sztálin vasműnek nevezett, később Dunai vasműként ismert gyár alapkövét Dunaújvárosban. Ez volt a szocialista iparosítás egyik szimbóluma, és később a magyar nehézipar egyik legfontosabb bástyájává vált. A gyár jelentős szerepet játszott a hazai acéltermelésben, és a város sorsa évtizedekre összefonódott vele.

103.9 Rock FM, úgy tűnik, hogy ez a nap már a háttérben levő emberekről szól, de milyen fontos az, amikor a háttérben levő embereket is egy kicsit megemlítjük, mert hogy mindenki a főhősökről beszél, legyen ez egy feltalálás, legyen ez egy zenekar, de hát akik mögöttük vannak, könyörgöm, ők ugyanolyan fontos emberek. Na hát akkor mondom, tudtad, hogy ezen a napon született a Golyóstól atyának fivére Bíró György. Bíró György, Bíró László a Golyóstól feltalálójának testvére a mai napon született, és bár kevésbé ismert, de ő segítette mérnöki tudásával testvére szabadalmának kidolgozását. Sőt, ő volt az, aki a Golyóstól ipari gyártásához szükséges szerszámokat fejlesztette ki. György nélkül László találmánya, hát, valljuk be őszintén, sosem vált volna világhódító termékké. A testvérpáros ma is példája az összefogásnak a tudományban.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me.